0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Wonderland.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
2: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

1988 was just the beginning. And now, in 1998,

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Facciamo un viaggio della Terra.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio.

Érdekel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Ne magyarázz a lényeget.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Let's do this! Yeah!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

barely seen. Breathe the air, smell of space.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban
1: is. Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio. A webrádió csak neked zenél.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Okay,

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

the passion of the groove. Generation

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

barely seen. Breathe the air, smell the

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Love goes down and down.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

A kellemes szombat délután mindenkinek, itt a Super DJ Rádióban, hiszen gyönyörű lapsütéses szombat délután, itt fönn a Mátrában a Doki Rezidencián. Két óra igazi emlékébresztés. Dokival is Fire-rel. A Mátrából. És persze a kötelezők www.superdigiradio.hu. Ahogy szoktam mondani, hogy persze mi más hallgatná. És a Viber 70 45 95 995. Hát úgy látom, Dokikám, ez már telik szépen.

Tök jó, mondta, hogy mit játszunk, hát játszunk Eurodance-re. De te hülye vagy, veled nem lehet semmit, mert úgyis mindig kerekbe húzol mindent. És persze, már mutatja is, itt van Bakeriden ez a muzsika. Bob of the Five, you.

finom kis mars után én is bejelentkezem. Sziasztok, ciao! Nevem Lakner Tamás, én vagyok a Doki. Satöbbi, satöbbi, Viber, tudjátok. Itt olyan meleg a pite, már kezd melegülni.

Na nézzük a Viber-t, ki volt az első? Ki volt, Tomi? Sőt, doktor úr, sőt, Fire ezzel a műsorral a jó kedv megalapozva a délutános műszakhoz, úgy nem irigyellek. Fölökkel megszél, hogy itt vagy. Óriás Márolás, szia!

kérj szépen, vegyük tovább, és hát nyilván velünk Encsike is, hát nyilván. Hello, hello, szia drága Doki és Fire, sziasztok, szuperek! Encsike fülel, mint mindig. Hány füle lehet, hogy még sose kopik el neki, de hát mindegy, szeretjük így is, ahogy van. Szép szombat délután kívánok nektek és minden kedves SDR hallgatóknak. Kellemes zenehallgatást mindenkinek, nektek pedig szuper jó adit kívánok Doki és SDR Grinch. Bölögin az a bakerit, puszcsika, Encsike, lájkocska, szívecske és a szmánicska, szívecske. Neked is, Encsike. Hello, Encsi!

0: szórakozunk tovább. És a család is itt van, csodás szép szombatot kívánunk neked, kedves Dance Duki és kedves Fire Erdélyből. Erdő Szent György Urat is a család jelen. Nagyon örülünk neked és a meglepinek. Kívánunk csodás hétvégét mindenkinek, és persze, hogy egy nagy ölelés oda át a hegyeken túlról, a hegyek közé. Szia is a család, óriás puszi. És hát valljuk őszintén, kinek nem volt a köpenyén és suliba Pet Shop Boys-os kis... Hogy hívták ezt, Fire? Amit ide rá kellett tűzni, mi volt az? Kitűzni, te hülye! Mi az, amit ki kell tűzni, nem van kitűzni, ami a pár. Na igen, na még egy nekem volt, csak szólok, BBB.
1: Akkor biztos, hogy menő voltam, mert nekem még a Modern Talking volt akkor.

Itt van velük Kőszeki Gabi is, azt hitte, Hello Jesus, tettem és cringe. Valakire mindig ragad valami új becenév. Hát ugye Gabikák az írta, hogy rakkáltam egy kicsit, az AI kicsit túltolta az arcunkat, de hát picit nagyobb lett. Azt mondod, hogy az övét nem. Akkor tényleg Dagi Jason-ztetem. Hello, éjszakai bagoly!

Ilyenkor mindig olyan kérdésekkel teli nézze az arcát a dokinak, hogy hú, látom, hogy abasz, erre már megint mit tegyek. Kérdésőről megyünk tovább, és itt van velünk még Csoki Zsolt is. Azt hittem, hogy szia doki, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen is. Hát sül a grill, húsi, meg zöldség, meg gyümölcs, meg... Na mindegy, csúrgatjuk a nyálunkat dokival.

Amikor itt úgy imádlak utálni, vagy utálok imádni, mit tudom én. Itt egy régi favorit. Itt Mozart. Ez a dal címe Money. Tényleg fejed, mennyit adsz most, hogy itt vagy?

Ismét Viber, ismét 0-70-45-95-995. Bundai Csabi is itt van, hello Csabi. Üdoki, nálunk nem a Pite meleg, hanem a körmös csülök. Atya úristen, körgesse bennünket. Légy szíves, mert a pálinka, napsütés, kombó, ellaposít. Üdv a, micsoda, a Patyikus és a Csoki család. Hello Patyikus, és hello Csokis család. Mondjuk a pálinka és a napsütés kombó ellaposít, akkor nekem bele kéne húznom, úgy érzem, hogy bár feketében vagyok a slanki, tudod.

Habár Doki berakta jó kis italó Mozartot. Kibi Kepsze, menjünk tovább, és itt van velünk Bandesz is, azt írta, hogy szia Doki, vagy ez a hegesztő jelen. Közben technikai segítséget kapok Dokitól, hogy működik az a mikrofon állvány. Na szóval, vagy ezt a hegesztő jelen csorvásról, üdvözöllek téged és minden szuper hallgatót, aki ismét a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Hát köszönöm szépen, Dokinak is átadom majd, ha akarom. És persze üdvencsikének elhívta nekünk Bandesz! Do you really need

Jó napot, Fire úr és doktor úr! Kellemes szép szombatot kívánok minden szuper hallgatónak! Köszönjük szépen! Hello, Ritus! Jó, fejjel bejött a Kébi Kessler, do you really need me? Hát mondom neki, hogy nekem az annyira nem jött be, a következő igen. Na figyelj! Aztán ide még váltam a Fire-t, ugyanis várni kellett rá, igen. Mondom, összeragom a cuccost, próbálkozok. Csináltam egy olyan kis... hirtelen felindultságból egy kis olyan szösszenetet, amit majd megpróbálok majd így majd élőbe is megcsinálni. Rohadt jó lett szerintem, majd figyeljetek!

Még hogy nem jött benne az előző fejen állva pörgött itt a dolgi. Na jó, hát akkor gyűjtés szervezünk. Karácsonyi meg kell szerezni neki ezt a lemez bakelit.

Nézzük a Vibe-en tovább, tehát ez rohadt bére voltam. Kovács Kokó, László is itt van velünk. A hódoki mester nagyon nagy a baj. Kimentem a piacra kis savanyítani valót motyóért, és minden sorba ismerős bent ütköztem, és nem lehetett visszautasítani őket, igyak velük, hát berúgtam. Erre még vettem krumplit is, amire marha nagy szükség volt, hiszen csak két mázsa van itthon. Ez egy jó mutatvány volt akkor. A család örül. Jézus Maria. Lacikám, hát hogy is mondjam? Hát kitartást. Aztán mindenit. Ja, jöhet krumpli ide is külön.

0: Közben Laci még írja, hogy jad a bográsba főzem a kakast, ami ezen nem vettem vörös hagymát, elhagyottam az asszonyt hozom, de álljaj, ilyet, hogy ilyet mondani, de... Nem baj, legalább van sör, meg az SDR. A két lényeg, ugye? És a vörös hagyma, meg olyan franc volt, te! Atya Isten! Running wild, far
1: away. Hát csak az a baj, dokikám. Csak az a baj, dokikám, hogyha az asszony is találkozik sok ismerős, mire visz.

van velünk Ladás Szabi, és azt írta, hogy szevasz, Doki is te hozott az éterben. Hát Doki itt van mindig az éterben. Nap 24 órájában. Csak is a Super DJ Rádió. Hello Szabi! Isten hozott téged itt nálunk az éterben.

Na és akkor picit elmegyünk a Szinti Pop felé. New Order és a Blue Monday itt a Szuperen. Dokival és Ellen Fire-rel itt van velünk, még Putyer Lajos is azt hitte, hogy szép napot, Doktor úr és DJ Fire, hadd szóljon. Mint ahogy Rincsőr mondaná, csak Fire. Hello Lajos!

Blue Monday és a New Order ugye már. Most erre megpróbálom akkor megmutatni, hogy mit is alkottam így. Bízom el, hogy összejön, mert az élőben lesz természetesen. Jó kis újdonság, 2026-os nóta következik rá, ami mostanában eléggé pörög itt a klubokban. És egy filmből, egy régi-régi gyerekkori filmből egy kis részlet benne, csak úgy rá.

Thanks.

vagy Baxi. Bunkó vagy Baxi. Bunkó vagy Baxi.

0: mi vagy Fire, nem? Tudod, mi vagy Fire?
1: Bunkó vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, bunkó vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, bunkó vagy, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár,

És mit encsike? Ennyi drága Fire, hát szerinted milyen lenne egy budai térfigyelő jó fülek nélkül? Ja, igaz. Encsik azt is meghallja, amit nem kéne. Szerintem a Gyűrűk ura tündéi is megirigyelnék. Ó, nem mondod azt, jaj.

Luász Kacsi ismét Maximális Iszrendel, Dr. Uri, ezt már bemondtam, igen. És Fajer úr, egy szép délután, szép szombat délután, és jó adást kívánok, köszönjük szépen. Karcsikám, és annyit így még, hogy egy pontos elődött vagy együttest, és már keres is.

What is Love szólt itt az előbb a Super Digi Rádion. Jó kis 12 inches remixvel. Ő pedig jaj de, na nem, jaj de, na de.

0: van velük Házi, és azt hittem, hogy szép napot a hallgatóknak üdvözlöm, Dance Doctor úr, Fire úrnak is tiszteletem. Egy kicsit ritmusban gazdagabb pörkösebb számot küldenék Csaba barátomnak, üdv újra Budapesten. Rábízom a zenét, csak hadd szóljon Csaba barátom részére, szociálpolitikailag. Köszönöm szépen is, hogy pacsi. Valamit keresek, aztán holnap délután 10-től játszom. DJ Radio. Addig is, végig lesz is a God is DJ.
1: This is my church.
0: Ez még nem a Csabinak.

és még mindig Kovács Lacinál tartunk, azt mondja, hogy ja, ő nem iszik kell. A sofőr holnap a vásárba is, mert egy kedves feleséget ugye elzavarta. Vörös hagymáért. És azt írja, hogy hát ez nagyon kemény a hétvégén, és sajnáljuk egy kicsit már. Sajnálunk, de hát ez van. Azt, hogy nem iszik, te vezet. Mindenki jól jár.

Fat Five és a Fortis World itt a Superen velem Dokiva és Fire-ra. Hello Tommy, hello Doki, hello me. Jó adit kívánok, puszi pacsi, az előbb torzított, sziasztok. Hát igen, megkaptuk a technikai háttér információt, úgyhogy tüzes arti hello neked is, ez itt

Tencsike! Jó is drága Doki! Nekem is volt Petro Boys jelvényemet, de Modern Talking annál is jobban. Mindenen is! És én is utáltam Nórát. Vajon miért? Mint minden tini lány, különben ez nem igaz. A Fire nem utálta. Remélem, vágjátok vér! Jó is, mondjuk a Csorvási Hegesztő úrnak is!

Egyébként én levertem volna fogadni, hogy Jancsikének kamera volt a jele hobbiba. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes, like an exotic trend. Itt van velünk DJ Simon és Mr. Oh Yeah! Üdv a két éves késnek, jó adást végre, Melóban tudom hallgatni a Super DJ Rádiót. Ráadásul a két nagy ágyú a felszolgáló rotyogtatja a zenéket. Szó szerint. A kedves DJ Simon, oh yeah! Kitartás neked a Melóban, és persze várunk vissza adásba. De neked nem kell kétszer mondani, úgy tudom, imádás van. Hello!

I Feel Love, ezzel menjünk tovább egy Rocky nagyszerű keverésében. Itt van velünk Kukori bácsi is, az idő kellemes műsorvezetést az uraknak. Encsikének nem tudom az ovis elég, de tudom, hogy kék tornadersze volt a suliban a torna órán, ölel Mencsikét. A kis kujon már akkor leskelődött, hallod? Ugye Kukori bácsi, én pirosban láttam, akkor lehet, hogy már B-vagy sztár volt. Hello, Kukori bácsi!

Közben Rita is küldi nekünk a képet, mert hogyha a gyerek rántott húst akar, akkor anya megcsinálja. Csak azt nem értem, jobb oldalon még kellett ilyen hasábra vágni ezt a húst. És ismét eltelt egy nyár, ATB-vel menjünk tovább, ez a Summer. Hát ugye emlékeztek, volt itt egy nyárzáró buli a Máltrában a Dokéknál. Itt volt Kukori bácsi, Csabi, a király. Doki fejre állt most. Egy a lényeg, mindenki megtanult azon napon zenélni.

itt van velünk Bazsi is, azt hittem, hogy sziasztok, menő a duó, üdv Bazsi, hello Bazsi! Hát köszönjük szépen! Legközelebb majd trió lesz. És persze az örök kérdés, de hát sose tudtam még a választ, hogy how much is the fish? Mennyibe kerül a hal, de hát aki igazán nagy fan, az a doki. Csabi a király, majd holnap megkérdezem, hogy mégis mennyi a hal? Doki olyan kérdően nézett rám, lehet, hogy tudja, hogy pontosan mennyi a hal.

Közben a héten kaptam 4 darab lemezt. Az egyiket még meg sem hallgattam, és hogy eddiget sem hallgattam, csak látom, hogy mik vannak rajta. Egy olyan zenét produkálunk most nem sokára Bakelitről. How much is the fix után, amit még én sem hallottam, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül rátenni, és jó kis zene, az biztos, hogy Master Blaster Remix.

Közben Kukori bácsi azt írja, hogy én maradok lelkes amatőr. Hát erről beszéltem neked, Kukori bácsi, személyesen. Nem ragadunk le, nem ragadunk le. Mindig fejlődünk és tanulunk. De látom rajtad az akaratot, az a lényeg.

Itt van nagy Ati is, egy picit kihagytuk, de hát itt nem felejtjük sosem. Halihó, itt lassan megyünk svájci Muki koncertre. DJ Bobo, hú, de nagy zenék. A két titán, hát igen, ott vagytok a szeren. Látnál a dokit. Fejem pörög, brékel, mit akarsz? Ezek a nagyon jó zenék. Köszi, Ati! Na figyeljük, dokit kever, na figyelj!

közben csak az egy kedves fájra rózsaszín volt az a fürdőruha vagy dressz, hogy nem is tudom most. Ja, tónaruha. De nem baj, elnézzük neked is, amikor Encsike Óviban járt, még nem is tudtuk mi ez a Camera Max kamra, de pöttyös labda jelen volt. Na, jó tudni. Akkor Dévényi Tibi bácsi rokona lehet. Puszcsika drága, Kukori bácsinak is, és DJ Simonnak melóba puszi. Üzenet átadva. How old are you? Master Blaster-re megyünk tovább, ha már az előbb egy Master Blaster remix szól.

Képzeld, lapozzuk itt a Viber-t. Beleolvasunk az elébe, annyit mond a Fire, hogy te vagy. Csak azért, mert nem bírtuk kiolvasni. Amit ő csírt. Aki este 6-tól jön hozzánk 8-ig a szuperre, annyit itt van, szevasztok. Singörbitók. Na ez a Singörbitók. Ez ment nehezen. A focinak vége jöhet a zene, és figyelek. Jaj, te szerencsés. Majdnem más mondtam. Imádás ezzel öcsik éve. Pusszandás mindenkinek. How about you?

Itt van egy Vince Geri, és annyit ír, hello mester, hello Geri Jelene. Ezer éve, akarom mondani 1001, szia Geri, én pusszilak. De minimum 180 napja.

Ha már a 90-es évek teljes klub hangulata előjött itt nálunk Dokivá, fönn a Mátrában, Kozmonovával megyünk tovább, ez pedig már Take Me Away. Nem Ciki, Take Me Away.

0: itt van velünk Wayne is, aki jön utánunk 16 órától 18 óráig. Az idő, hogy hajrá, hajrá, amigos, majoros imisen. Az mit jelent? Főzzünk is valamit, gyorsan pakoljuk a Facebookra, vagy mi? Persze, értjük, hol le, amigo? Hello, Wayne! Várunk, várunk, várunk szeretettel 16 órától.
1: Azért milyen durva, ha Grinch megiszik egy Fanta ízű sört, amit fölöntött Fantával, és mindenkibe belegatol, nem szórakozik. Tehát én nincs olyan, aki bennem, na. Mert a Nikó mindjárt feljön, aztán kíváncsiak, mit köt bele. Mit jössz itt, vagy ilyesmi biztos lesz.

Itt van velem, velünk Szabó Gábor, és azt hittem, hogy szia uram, dicsekedhetek. Hát, kaptunk négy fotót, megkapta Majcsiba, mert csak... De vajon mit, Doki? Korlátot, vagy ott mögötte a tranzitot, vagy mit kapott ajándékban? Jó, pólód! Hello, hello, hello, Gobi! Szép a pólód, honnan szerezted?

igyekszünk, mert érkezik hozzánk Vén is. Kukori bácsi azt hiszi, azt írta, hogy be Bagyeszt a kis üdvő, remélem nem hegeszt. Dehogy nem, Bagyeszt mindig hegeszt. Közben azt hittem még előtte, hogy Amper Robinak nagy ölelés, Bazsinak jó hétvégét a toros káposztához, amihez nem kell vonalkodni. Jó étvágyat, mindegy, most darálunk. Ki a következő, na nézzük a sorban. Itt van DJ Surci, Hello Doki főni, kitengedtél megint a Mikihez. Puszi de Grinch, hát figyelj, az irítség szó belőled, úgy látom, de hát gyere nyugodtan te is bármikor. Itt van Gyurci, sziasztok srácok, nagyon király a műsor. Két szerelmemnek, feleségemnek, Nyuszkónak és a kislányomnak, Abinak szeretném üzenni, hogy imádom őket. Mi is imádjuk őket, meg téged is. Hello, Gyurci! Kenny 180 még mindig szomjas nagy, de higgyünk valamit Hegi nektek, ja, és már 181-et is tudok dobni. Atya ég, mik vannak? Hogy hova fejlődik a világ? Az éjjányos Geri. És persze, itt van a nagy király, a király Csabi, DJ Csabi, hello Fantomas, hello Mr. Grinch. Nálam az autó takarítás volt, puszi ölelés a két csibésznek, Doki Fire-nek, pálinkát adj. Nem kell neki adnom, kitölti ez magának. A Fire is kitölti magának, ha akar.

Csabi, gyere, segítsen, oktatnak! Persze, megy itt a pikázás, de hát olyan jó iszeműleg barátiak, hogy szakmaizunk itt dokival, hogy hogy kell keverni, de mindig tanul valami újat.

Azt észrevetted, hogy amikor itt scratchelek, akkor mozog a hasam? Jézusom! Azt a mozgás lengésnek hívják. Most nézem, hogy Csabinak milyen profilképe van itt a Viberen. Valami AI generált kép.

Közben van, ez azt írja, hogy vagy ez most fejezte be a hegesztés, most jön a szalonna sütés. A hegesztésnél könnyen elő lehet idézni egy szalonna sütő helyet, nem? Azt mondja, hogy egy ökölsütéshez is elég lenne az a fa mennyiség, de hát... Alaposan átsütik a szalonnát, disztóstól együtt. És Csabi azt kérdezi, hogy mikor scratchel, akkor riszál is közben. Hát hallod, kedvenc száma a riszálom úgyis, de hát... Úgy a jó, ha dundi. Hát kedves rádió néző gyerekek, ezzel a száma búcsúzik, Doki berakta ezt a nagyszerű muzsikát.

Lavustola, Fantasize, Fize, Fize, German verzió, Synergy Mix Sport, egy... Na jó, kicsit beütött a fonta. Na szóval én búcsúzom tőletek, köszönöm szépen ezt az elmúlt két órát, hogy kibírtátok velem, Grinch-el, Fire-rel. Érkezik Wayne, aztán Öcsi a Fiesta-val.

És nem elfelteni tehát. Röpke egy perc is jó hozzánk, vénkapitány. Kedves vénkapitány, időbe zárom pontosan. És nem elfelteni még azt sem, hogy 8-tól jön hozzánk Robix is. Úristenem, tele van a... Mi van velünk? Semmi? Hány éves vagy? 4? Sziasztok, én is búcsúzom tőletek. Hello, Super Rádió, ilyen nappal titeket hallgatunk, vagyis hogy minket hallgatsatok.

0: Bocsó, divan.
1: Yes, master.
2: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Lean in action a Restiben.
0: Mr. Wave,
1: jövök már.
2: Hölgyek, urak, görcsösen csókolok mindenkit.

egyben kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást a következő két. És egyben kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást a következő két órához.

0: annak idején egy igazi nemes ír viszkivel
1: 1973-ból.
0: És bármikor váltás volt, mindig ez volt az első dal, ami megszólalt.

2010. decemberében kezdtem a rádiózást. Az első rádió, ahol megszólaltam, a First Lady rádió volt. És ha a kezdetről van szó, jöjjön a Naptárdal és a Bónél.

0: Tehát semmi titok 2010, 11 és 12 a terítéken.
1: Egyébként elmondanám így még az elején, hogy nagy-nagy tisztelet és ölelés mindazoknak, akik ezen a délutánon bennünket választottak. Itt a buli, és ez már tixi, jönnek az oroszok. 2011-2012 volt az a két év, amikor elkezdtem rádiózgatni. És csodanóták születtek abban az időben. És valahogy akkor nem éreztük azt, hogy mennyire devalválódik a zene.

Bizony, meg kell mondjam, hogy sokan irigyelhetik a következő csapatot, a nevük Siberian Heat, azaz szibériai láz. Úgy elképzelem, hogy ezt mínusz 32 fokot, amikor itt pluszban van annyi. Ez a Siberian Heat. És a szibériai lányok, és a szibériai fiúk. És aztán mindenki. Mint a állatok.

Közben megjött Kovács Laci is. Azt írja nekem, hogy szia Vén. Hát, hogy a koromra gondoltál, az azért van a név kiválasztva, hogy egy kicsit valamilyen szinten rímeljen egymással a két dolog. Na de Serafit, mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát.

Hölgyek, urak, ők voltak már az oroszok, bizony a szemükben oldhatatlan vágy égett a szabadság irányába, a hajukat borzolta a szél, és jöttek, megmutatták anyáinknak, hogy kell azt csinálni. De jöttek a románok is. Nálam nagyon első helyen a konnektor és a vízcsengő.

következő párosból ugyancsak az egyikük román, és őt úgy hívják, hogy Van Hello, és román DJ-nek számít, Ryan Parrish nevét pedig ismerjük már az Italo kezdeteitől. 2012-ben a románok elkezdték pedzegetni az Italót, és halljuk egy kicsit. Je sais que tu me désires comme un vent. Je t'aime tant.

És hogy jön most egy olyan csapat, akik 2012-ben az Eurovíziós Fesztiválon Romániát képviselték, és a dalnak van valami érdekes, furcsa, kellemes hangzása. Jön a Mandinga!

0: Most a következő nóta közben feltehetik azt a kérdést sokan, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Hát bizony, szeretek arról beszélni, hogy milyen is a nyomunk a világban, és ez a következő nótából ki is derült. Akkor 1986-ot írtunk.
1: This is a very special song from Queen to you.

0: Thank you.
1: Bizony, hölgyek, urak, ez volt a Queen, öröm volt hallgatni azt, hogy virágom, virágom, meg ugye a tavaszi szél vizet áraszt. És a folytatásban hadd jön ez a dal a Romániából is. A hölgyet úgy hívják, hogy Evelina.

Maradunk, ahogy mondtam, határokon belül Romániában jön a Deepside DJs és az In My Heart. Az elárulok egy titkot, a szívemben van egy zúg, ahova csak a zene világít be, és ahol angyalok laknak. Na meg egy rádió, amit úgy hívnak, hogy Super DJ Rádió.

0: But I know your name, and we will never ever be apart. Love is the same, but you know my name.
1: És ahogy mondtam, úgy nézett ki 2012, mintha igazi slágerek csak Romániában születtek volna, köztük az X-Szent és a megkövezett szerelem. How did

Igazából a hölgyeknek szánom a következő urat, mint iráni herceget. Úgy látszik, hogy azon a tájon nem nagyon lehet kapni újabban klímát, hiszen Svédországba költözött, és úgy hívják, hogy Cameron Cartier.

0: A javaslatom, ha jót akarunk, menjünk Németországba.
1: Egy olasz barát csapattal, akik angolul énekelnek és Németországból származnak, tehát ehhez már csak egy orosz hús saláta kell, hogy igazi nemzetközi legyen, és Alavizon Fire 2012 egyik legnagyobb slágere. Love is so-

Nos, nehogy véletlenül azt mondják, hogy a rasszista vagyok, maradunk. Még egy picit Németországban jön a nagy kedvencem, akit úgy hívnak, hogy H.P. Baxter. Miért is? Az H.P. leírva H.P. Találd ki, miért szeretem.

igazából 2012-ben is szinte minden Németországból érkezett, épp az ellenkezője, mint amit jelen pillanatban csinálok. A következő úr is onnan jött, Like I Love You.

És semmiképp sem felejthetjük el, hogy Korea is előkerült 2012-ben, és egy olyan nótával, amire azért ugrált a fél ország. Ez volt a Gangnam Style és Psy.

Na még egy kicsit latinozunk. Jön Kaddel Luna és Segi. Valamint a Dáme 2012-ből. Hogy legyek őszinte, ezeket azért vettem elő, hogy mennyire nem volt nehéz dolgom annak idején, amikor először rádiózni kezdtem. Ilyen zenék mellett bármit meg lehet tenni.

El kellett kezdenem gondolkodni, hogy mi az, amit nem hagyhatok ki 2011 és 2012 slágerei közül. Hát a következő semmiképp, hiszen a kedvenc filmem zenéje, és a kedvenc filmem bizony a Halálos iramban volt, és jön Don Omar és a Danza Kuduro.

Dono már Puerto Ricóból jött egyébként a következő vendégem, és onnan érkezik a neve bizony, Marc Anthony. Ő annyira latin, hogy alig-alig lehetett eurólistákon hallani, de a következővel belopta magát a szívembe. A nota címe Rain Over Me, azaz az eső esik rám.

Puerto Rico után elmegyünk egy kicsit Németországba a következő hölgyel, aki arról énekel, hogy vannak igazi nyári szerelmek. A csapat neve Cascada. A háttérben Janu. És Maniac.

És igazából nem nagyon kellett erőködnöm, hogy valami parádés bulit csináljunk 2012-ből, viszont szeretném megkérdezni, hogy tudtok-e amerikaiul. Yolanda Becul, a swing királya.

Hölgyek, urak, el kell mondjam, hogy valóban baromi könnyű dolgom volt 2011-ben, hiszen ilyen zenék vettek körül, mint a következő is. A hölgy úgy 100 kiló, és egy igazi pletyka fészek. És reménykedünk abba, hogy jó irányba mozdultunk el, annak a címe is ez, Move in the Right Direction. Ez a Gossip

0: És vannak dalok, amiket semmiképp nem hagyhatok ki a 2012-es vagy 2011-es évből. Ezek közül egyik a Szívós Szemű Márta, mert az épp slágere volt.
1: Szíva! Nossa!

Igazából nem is tudom, hogy Dieter Bohlen miért nem Mark Ashley-t választotta Thomas Anders utódjaként, hiszen átkozottul hasonló a hangjuk. Mindennek vége.

perfect feeling, azaz egy tökéletes érzés, és a mai nap az teljesen tökéletes érzés volt, hála nektek, köszönöm mindenkinek a közreműködését. Ez a Verse DJ. És a tökéletes érzés.

Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok.

Mesdames et messieurs, meine Damen und Herreim, lovagok és lovaginák, ez itt a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

És az előző adásokért hatalmas pacsi Dokinak, Fire-nek. És nem utolsó sorban Wayne kollégának.

És még egy Uzi Majoros Imitől. Már vártunk, szia! Csodás estét kívánunk neked, kedves öcsi! Erdélyből az Izsa család még mindig jelen. Sziasztok, Izsa család! Putyer Lajosnak is! Hatalmas pacsi, szia!

Ezer bocsánat egy kedves hallgatótól. Tehát itt van Encsike. Halihó, szia, kedves öcsi. Sziasztok, szuperek. Encsike jelenléti Pipa Mára. Csodás szép délután, kora estét. Szia, Encsike.

0: for everyone.
1: Sweet love.
0: Right way, just let me believe you can get it.
1: Vishimalo Molina.
0: Holding the shotgun. You don't have to be the same. Be somebody new.
1: És közben itt van velünk Kovács Zsolt. De hogy a szuperek ismerik Zsolti a kamionos. Üdvöcsi, sziasztok szuperek! Ismételte hibátlan kezdés, valamint folytatás is jó.

Age of Desire. Hey, Jonas Blue. Itt a délutáni fiesztában. Egészen este 20 óráig. Buli van.

Kedves DJ Robis kollega is hallgatja az adást. Halli öcsi, jók a zenék. Csak jó lenne, nekem is hagynál valamit estére. Szerintem marad egy pár.

Solar Skin. Egy kis karita.

nem elfelejteni. 20 órától DJ Robix jön hozzátok. És ő is hozzá jobbnál jobb muzsikákat. Ide a Super DJ Rádióra.

Vamos a sudar.

Botellas arriba, la disco está llena.

the sky comes down to the ground, letting go with love.

és DJ Robix veszi át a stafétát. Csak még Let It Go!

és a szokásos. Érzékeny búcsú és zene. Morandi és az Angels.

nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. És a Super DJ Rádióval. További szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! DJ Robix felkészül. Jó éjszakát mindenkinek!

Szép jó estét kívánok mindenkinek is, csak a hölgyeknek is üdvözlet az uraknak. Én DJ Robix vagyok is. Ez itt a Live Session műsorom, itt a Super DJ Rádióban. Üdvözlök mindenkit. Szeretném megköszönni, hát most őszinte leszek, nem akarom megköszönni öcsinek az elmúlt 2 óra hosszát, és most nagyon őszinte leszek, remélem, hogy öcsi hallgatsz, mert állandóan mindig ezt csinálja, és meg is mondom őszintén, hogy én nem igazán szeretem, amikor öcsi van előttem, mert mindig ezt csinálja, hogy állandóan kitol, mert feladja a leckét, hogy én vajon milyen zenéket fogok én játszani, hogyha öcsi van előttem. És azért is szeretem egyébként a kollégákat hallgatni, hogy ugye próbáljunk meg azért nem estílus játszani egy napon, úgyhogy fel kell kötnöm az alsó nemű gyerekek, és hát én arra az elhatározásra jutottam, hogy mivel hogy klubzenék tömkelegét játszotta öcsi kollégánk, így ezért én úgy gondoltam, hogy Afro House zenéket fogok pörgetni, mit szóltok hozzá. Esetleg, hogyha mégis nem megfelelő nektek, akkor nyugodtan jelezzétek, és akkor váltunk. Egyébként még nekem benne volt még a 2000-es évek stílusú zenék is, de lehet, hogy úgy csináljuk, hogy egy órába Afro House zenék, és utána rátérünk a 2000-es zenékhez. Mit szóltok hozzá? Úgyhogy öcsi, köszönöm szépen még egyszer a 2 órás remek muzsikákat, egyébként nagyon jó műsor volt, mert jó zenéket játszott. Szó se róla, de több ilyen ne legyen. Na, hát elsősorban üdvözöljük a hallgatókat. Itt van velünk Encsike! Hölgyek elsőség, ugye? Hello, szia, drága DJ Robik, sziasztok, szuperek, Encsike jelenléti, így pipa, mára is oda szép estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó adást, köszönjük szépen, itt van velünk Putyán Lajos, hello, DJ Robik, hadd szóljon. Köszönöm szépen, itt van velünk Zoltán is, szép estét, jó munkát kívánok, így szombat este, mindig szombaton dolgozol, Zoltán, én nem is értelek. Nem jó, hétvége, az hétvége, gyerekek, és a hétvége, akkor DJ Robix egyértelmű. Na, akkor maradhat a Afro House stílus így kezdésnek, mit szóltok hozzá? Alexander Stain, így elsősorban, és ez a Mr. Sexobeat, Afro House stílusban. Én erre gondoltam, még egyébként volt mashup zene így a fejemben, hogy azt is, de az is inkább ilyen klubosabb. Ne játszunk ugyanazokat be, hogy azt is, de az is inkább ilyen klubosabb. Ne játszunk ugyanazokat. Úgyhogy maradjon Afro House egy órába, és utána lehet, hogy akkor egy

És ha minden igaz, akkor van külső hallgatónk is, Giorgio személyében. Szia, szép estét, Giorgio! Plusz 36 70 45 95 995 a telefonszámunk, a Viberre lehet nekem bombázni üzeneteket, bármit.

És itt van velünk Magyaros Simi, szia, szép estét! Bueno tarde, muchacho, te duda neki, te is hombre! Próbálkozunk, mondjuk öcsi után elég kicsit nehézkes, de itt van velünk Sándor is, szia, szép estét, örülünk, hogy itt vagy! Érezd jól magad itt DJ Rovix műsorában és a Super DJ Rádióban. És itt van velünk Baja Ferenc is, szia, szép estét! Üdvözöllek téged is! Az első egy óra legyen egy kis Afro House, mit szóltok hozzá, de egyébként mondom, tehát nyugodtan jelezzétek, hogyha esetleg nem igazán tetszik ez a stílus, de higgyétek el, szerintem nem lesz rossz, ismerős zenék lesznek Afro House stílusban. És utána egy kis 2000-es évek zenék,

A Beautiful People című dal a francia DJ és lemezproducer David Guetta és az ausztrál énekes dalszerző Sia közös dala. A dal 2025. március 7-én adta ki a Watta Music. Ez a zene következik most, nem sokára itt a Super DJ Rádióban. És természetesen Afro House stílusban, de mint már mondtam, nyugodtan írjátok meg, hogyha esetleg váltsunk, nem probléma. Úgyhogy a következő dal szóljon nektek, Beautiful People.

Egy francia pop soul énekes nő érkezik ide hozzátok nem sokára. Első debutáló albuma a The Shape of Broken Heart volt, amely 2011-ben jelent meg, és hazájában Franciaországban, valamint Görögországban platina státuszt ért el, Lengyelországban tripla platina helyezést ért el a sláger listán. És ennek a remek hangú hölgyeménynek imáni személyében következzen egy remek muzsikája, a Don't Be Shine, és természetesen Afro House stílusban. És a szóljon DJ Giorgio barátomnak, és persze nektek,

És a következő egy úriember, Phil Collins személyében, In the Air Tonight, a szám címe, ami 1981-ben jelent meg, gyerekek, hát ez sem most volt. Na szóljon ez a remek kis musika a Phil Collins-tól.

Hát nagyon szívesen, Encsike! Máskor is! De egyébként nyugodtan írjátok meg ki az, akinek tetszik most a műsor!

És itt van is a István is, a család is. Szia, szép estét, DJ Rubik színen Erdő Szent Györgyből, az is a család jelen. Már vártunk is oda neki mély. Örülünk, hogy újra hallhatunk. Nagyon szépen köszönöm. Egy lelkes rajongó. Majd csak kinyögöm, mert lelkes hallgató, ezt akartam mondani. Nagyon szépen köszönöm egyébként. Hát miattatok érdemes adásba lenni nyilván, nem magunk miatt. Nos, következő zene, akkor szóljon az is a családnak, egy remek kis Tiesto zene.

És itt van Házi is. Háci, üdvözöllek hallgatóknak. Szép estét, Robix, kérlek, pörgess fel az estét úgy, mint a régi Hajdú centrifuga, a fizes ruhák, és a Csabai Péter barátomnak egy jó kis zúzd a zenét, ha pöccinten él, az megköszönném. Hát mire gondoltál? Na, akkor átérünk egy kicsit akkor 2000-es évek zenékre, mert úgy látom, ez a kis apró house stílus valahogy nem jött be nektek. Na nem baj, igazából valahogy el kellett kezdenem a zenélést, úgyhogy azért gondoltam egy kis apró house stílus. Na de nem baj, akkor jöjjön majd, de nem sokára. Párom nagy kedvence egyébként egy Café Del Mar zene, mit szólsz hozzá Házi, és ez akkor szóljon Csaba barátodnak, és kedves páromnak egy jó kis Café Del Mar. Na megfelelő lesz, és akkor nem azt mondom, hogy nagyon zúzunk, de akkor váltunk egy kicsit, jó? Na és Isa István, de lényeg, hogy mi hallgatunk, köszönjük szépen Isa István, mert ők már itt vannak a műsor elején, csak valahogy a Viber vacakolt. Nem tudom, de az a lényeg, itt vagytok, köszönjük szépen! Pedig elmondanám nektek, ez a jó kis Tiesto zene egyébként, ebben a kis afro house stílusban nem is olyan rossz.

Na akkor pörgessük meg ezt a szombat estét! Zsőri Zoltán írja, jó ez a stílus zene, jó pörgős így is. Na akkor ez a zene szóljon Zoli neked!

A Better Off Alone az Alice DJ Holland Eurodance Project 1998-as világhírű slágere, amely a 90-es évek végének egyik legikonikusabb elektronikus zenei szerzeménye, ami nem sokára pörög itt a Super DJ rádióban. Nagy kedvencem egyébként Alice DJ Better Off Alone.

És a következő előadó legyen egy ATB által készített Ecstasy című dal 2004-ben jelent meg. A szám az alábbi időpontokban került kiadásra. Az album megjelenése először 2004. május 24-én jelent meg a DJ 5. No Silence című stúdióban, stúdió albumán. Külön kislemezként Németországban 2004. július 5-én, míg az Egyesült Államokban 2004. október 5-én adták ki hivatalosan ezt a remek kis muzsikát. Hát milyen kállat volna, hogyha ezt ott marad a polcon, nem? ATV, és az a bizonyos Ecstasy

És a most megszólaló zene, ezt tudtátok-e, hogy romantikus vágyódásról és a hiányról szól. Ez a remek kis muzsika, Benassi Bros, Every Single Day, ami most pörög itt a Super DJ Rádióban. És itt egy pár dolog, ugye a dalfő üzenete a következő gondolatok köré épül, minden egyes nap, minden egyes órában látom az arcod. Tölts velem időt, állj meg egy pillanatra, és szánd rám az idődet. Éjszaka nagyon rossz nélküled, és senki sincs velem. Hát remélem, hogy ti nem érzitek ugyanezeket a sorokat. Inkább hallgassuk meg, hogy miről is boldogult ez a remek kis muzsika. Mire is gondolt a szerző? Benassi Bros! Every Single Day! DJ Rubix műsorában! Na ki az, aki itt van, írjátok meg!

És itt van Frityóunk is. Hello, szia, szép estét, üdvözöllek itt a műsoromban. A gyerni gyerekek, írjátok már meg ki az, aki itt van, valami jelentkezést, hogy valamit dobjatok. Csak tudjam, hogy nem vagyok egyedül. Every single day. Még elkap ez az érzés, ami ez a dal fogalmaz itt nekünk.

És hát igen, Isa István és Encsike itt van, mint mindig, Encsike jelen. Köszönöm szépen. Na, következő zenet, Darude. Feel the Beat. A szám címe, ugye ez is 2000-es évekből.

Relax, take your time. Na, hogy érzitek magatokat, gyerekek, még egy óra hosszú a műsoromból? Hajlássam a kezeket, pörögjünk föl, szombat van.

Ashley, 68-as születésű, Londonban. És jön egy mashup zene. És csak ennyit mondok, mashup zene.

És a következő együttes csapat Scooter lesz, egy német elektronikus zenei együttes, amely az 1990-es évek elején alakult Hannoverben, majd a későbbiekben székhelyüket áttéve Hamburgban alakítottak, nagy alkottak, és ez lett a székhelyük is. Scooter és Shake That, a számcíme szóljon nektek. Nem nagyon vagy

Brooklyn Bounce House és Trance együttest Matthew Mank és Dennis Bunch produkció páros hozta létre 1996-ban, gyerekek. Nagyon szeretem, ez még nekem régen a 90-es évek, vagy hát ez már egyébként egy 2000-es évek muzsika, de egyébként a Brooklyn Bounce az már régebben megalakult. Ugye még nekem ez a csapatnak a csapat még egy kazettám volt meg nekem egyébként. És hát nagyon szerettem, gyerekek. Bass Beats Melody a számcíme.

Na, a következő! Lemezlovas. Szólítjuk meg így, Fedlund Grant személyi Vent Holland lemezlovas zenei producer és remixer. Legismertebb dalai 2006-ban megjelent Put Your Hands Up for Detroit című kislemez, amely a Holland top 40-es sláger. Tudatlanságlista is felkerült, valamint az Egyesült Királyság kislemez listájának élén volt. Ezért most Fedlund Grant, Put Your Hands Up! A dal 30 hétig volt a slágerlistás helyezés, valamint 5 hétig volt a listás a spanyol dance listán. Atya úristen! Na, Put Your Hands Up, gyerekek! Ezeket a magasba hagylásam. Ki az, aki még itt van?

A Labus egy német euro dance-pop duo volt, ami Frank Farian producer alapított 1994-ben. A formációt Lane M. Cray és Melanie Thornton alkotta. Nemzetközi ismeretségüket és sikereiket az 1990-es évek közepén a Sweet Dreams és a Be My Lover alkotásaikkal érték el. Közben igen, egyébként ne haragudjatok, puskázok, bizony, mert annyi mindent azért én se tudok így az előadókról. De ez a zene nem Be My Lover és nem a Sweet Dreams, hanem egy másik 2000-es évek nagy sláger, az In Your Life.

Hát nem csak annyit írtál, hogy ezt mire beolvasom, vége lesz a műsornak. Bocsika csak éppen vacsika volt, és ugye evés közben magyar ember nem beszél. Az lehet, de írni lehet egyébként. Azt még nem hallottam, hogy magyar ember evés közben nem írhat. És közben páromnak készítettem kövi hétre kaját, hogy éhen ne haljon, még nem vagyok itt. Mondjuk férfiak, igen, azok általában mindig éhen halnak, hogyha nincs kész kaja. Jó a zuhi, és jöhet a lazulás, és csak a zene. De figyelek ám közben, és csak én ilyen kis örök mozgó vagyok. De szuper volt eddig is a műsor, nyugi, nekem mindig tetszik. Puscsika, Encsike, nagyon szépen köszönöm. Na, a következő zene szóljon a fülelőknek, akik még itt van. Bom Sikler és Stevie Edwards World Hold-on, Children of the Sky című 2005-ös lágerének magyar színfordítása, világ tarts ki az ég gyermekei. Na, ez a zene következik Bom Siklertől, World Hold-on. Nagy kedvencem egyébként is, hát remélem, hogy nektek is.

Marco Benassi, vagy ismertebb nevén Benny Benassi, olasz DJ és house electro / előadó a stúdió munkájában Benny unokatestvérével, Eli Benassival dolgozik együtt, közös munkáikat Benassi Bros név alatt adják ki, egyébként a 59 éves, 67-es születésű. A most következő előadó Benny Benassi, és egy remek régi sláger 2000-es évekbeli sláger, nagy slágere következik, Satisfaction. A szám címe, és a szóljon nektek, hát kinek szóljon másnak, nem magamnak, mivel nem magamnak játszok, hanem nektek.

Na, a következő előadó legyen egy, hát egy kicsit érdekes az előadónak a neve is. Evanescence az előadó, és a számcíme Bring Me To Life. Egyébként ez egy remek zene lesz. Na, majd csak kinyögöm egyébként, mert hihetelen nem is tudom, mit akartam mondani. Na mindegy, szóljon ez a remek muzsika a 2000-es évekből szintén. Evanescence. Szerintem így kell kimondani. Evanescence. Na. Hát aki esetleg nem tudja, hogy mit gagyarászok, azt majd mindjárt meghallja. Bring Me To Life.

Na hát belekandikálunk egy kicsit a 90-es évekbe is. ICMC is az úgynevezett It's a Rainy Day. Hát remélem otthon nem esik az eső, gyerekek, is jó idő van, bár ahogy hallottam, elég jó idők vannak mostanában, és megmondom őszintén, itt Angliában is, gyerekek, nem panaszkodunk. Ahhoz képest, hogy már szeptember, sőt már október van, október eleje, még ahhoz képest elég jó idő van. És tényleg elég, még azt lehet mondani, hogy a nyarunk itt Angliában elég hosszas volt, ahogy ugye meg nem lehet nagyon ugye megszokni a sok esőzés, de most a nyár az elég jó volt, tehát nem panaszkodtunk, és most is elég jó idő van. 20 fok, ugye a 20 fok az már itt Angliában elég melegnek lehet mondani. És még a hónapi nap is talán ilyen idő lesz. Remélem otthon is ilyen idő, szuper idő van, és élvezitek még a jó időt. És ezt nem is azért teszem be ezt a zenét, hogy eső essen, csak így maga a zene miatt. ICMC is, ez a bizonyos It's a Rainy Day.

És köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak ide a Super DJ Rádióhoz, én DJ Robix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom. Még egy negyed óra hosszáig.

És hát ebből már bizony-bizony ki lehet fundálni, hogy kik ők, mik ők. Depeche Mode egy synth-pop és new wave irányzathoz sorolható brit együttes, amelyet 1980-ban alapítottak Basingtonban, Angliában. Máig sikeres és ismert modern könnyű zenét játszó zenekar Magyarországon is jelentős rajongótáborral rendelkezik. És hát egy nagyon kedvenc zenéjük forog itt a Super DJ Rádióban, Enjoy the Silence. Hát megmondom őszintén, én is nagyon szeretem. És hát remélem, hogy ti is. Bár szerintem nincs olyan ember, aki ezt ne szeresse.

És hát halljuk be a Depeche Mode, az még mindig jó zene, Enjoy the Silence, és a következő előadó Scatman Johnny Watching. Születési neve John Paul Larkin, 1942. március 13-án született, és hát sajnos ő már meghalt egyébként. És a legismertebb zenéje ugye a Scatman Words volt, ugye a 90-es években.

Ugye is, mit lehetett tudni Scatman Johnny bácsiról, ugye hát hogy énekelt, ugye ő dadogott. Egyszer ezt vallotta. Sketchelés által a legnagyobb fogyatékosságomból a legnagyobb erényemet kovácsolom, világszerte több millió felvételt adott el, legjobb új előadó nevezés kapott az Echo Awardson Japánban és Németországban. A dadogók közösségéért tett kiváló szolgálataért, ez igen, hát ugye ő, persze. Ezzel lett világhírű ugye a dadogásával. Na hallgassuk meg, hogy miről is dadogok egyébként.

is elérkeztünk az utolsó zenémhez, a záró zenémhez, ami nem lesz más, mint a Korona. A 90-es évekből, The Rhythm of the Night. Az éjszaka. Ez az éjszaka ritmusa, ugye magyar fordításban. És ezzel a remek zenével kívánok mindenkinek további jó éjszakát. És hát vigyázzatok magatokra! És a holnapi naphoz szép vasárnapot! Velem legközelebb nem jövő héten, hanem talán utána való héten találkoztatok, mivel hogy jövő héten megyek haza Magyarországra, és egyébként, ha valaki kíváncsi rám, szombaton lesz egy, hát nem azt mondom nagy buli, egyik ismerősömmel egy jó kis bulit csapunk össze Köröslanányban. Úgyhogy ha esetleg kíváncsiak vagytok rám élőben, akkor gyertek el, Köröslanány. Ha esetleg több információ kell, akkor keressetek meg a Facebookon DJ Robix néven. Na én ennyi voltam mára, további szép jó éjszakát. Köszönöm szépen az itt lévőknek, akik füleltek, Isa István, Putyán Lajos, Encsike Drága, és akik külsőleg hallgatóztak. Legyen szép estétek!

Na még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, én ennyi voltam mára, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Nagy pusszantás a hölgyeknek, nagy pacsi az uraknak, és hát velem jövő héten nem, de viszont utána való héten valószínű, hogy jövök vissza hozzátok, és hát remélem, hogy nem őcsi lesz előttem. Csak poénkodok. Na legyetek jó, vigyázzatok magatokra!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.